Rasti svam da se kini mulču Kazuđanu Nuna tulč Vahareta tam ni farani Jena on gamba nu Anzarani Mazun suret Arianna Je Arianna mien fiks Ne fona tchau Tuinam Lai peri vau Nvunt mila cim